mégsem szerettelek volna előre. S erdők, mezők, vadligetek, s erdők,